0: Arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyósó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árréskorlátozások azonnali kivezetése nem veszélyeztetni az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Ismét teljesen leállt a Dunai Vasmű, június közepén megszűnt annak a 63 dolgozónak az állása az egykori Dunafernél, akiknek az volt a feladatuk, hogy a vasmű gyártási egységeit üzemeltessék. Hamarosan véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzin. Nem sokára a friss hírek következnek, én már a köszönöm a figyelmet, Vukovi Juditot hallották.
1: Jazzy. Együtt.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Tovább fokozódik a hőség. Csökkentették a Paksi atomerőmű teljesítményét. Megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenlét és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a Paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták, a rendőrség közölte. Egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Baján elment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban, 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A szegedi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével kezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dom téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvény sorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Lesznek klasszikusok, műzikelek, könnyű zenei koncertek és színi előadások is. Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Budapesten ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örs-vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik, az 56-a a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között. A Határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Mától naponta reggel 7 órától délután 3 óráig lezárják a fél útpályát a 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál a híd karbantartása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

kellemes családi autó, több mint 4,5 méteres hosszúsággal, nagyjából 450 literes csomagtérrel. Nem azt mondom, hogy ez a legtágasabb csomagtér, de egyébként jól kihasználható, egy kétlépcsős, dupla fenekű bőröndöt kapunk oda hátra az autó végébe, aminek a formavilága egyébként szerintem kimondottan szerethető. Tehát semmi extrát nem alkottak vele a tervezők, de hogyha ránézünk, egy nagyon szépen megrajzolt, egységes felületet látunk elől, hátul, tehát bárhonnan nézzük az autót, tulajdonképpen egy esztétikus látvány, de utána jönnek majd azok a dolgok, amik fontosak lehetnek azok számára, akik egy elektromos autót szeretnének venni, de nem akarnak vele túlzottan sokat vacakolni, nem nagyon akarnak váltogatni, üzemmódot keresgélni, visszatáplálásba kotorászni, mert hogy az a része az nem erősséget. Aki az infotainment rendszert tervezte, az inkább csinálja strandpapucsokat innentől kezdve. De hogy a gyárkapun ne engedjék be, az egészen biztos. Tehát alaphelyzetből kellene, hogy legyen 2 darab fül, ha már nem kaptunk normális váltókat, vagy valamit, amivel bele tudok szólni a visszatáplálásba, és akkor tegyük oda a 2 darab fület a kormányhoz, hogy én el tudjam dönteni, hogy éppen mikor milyen visszatáplálási erősséget szeretnék. Ezt betették a menürendszerbe. A visszatáplálás úgy működik, hogy hát meglehetősen korlátozott méretűk és ikonok vannak, amit nekem menet közben el kell találni. Na most itt azért volt jó egy néhány olyan szakasz is, ahol közlekedtem, ahol bizony dobált az út, nem volt jó a minősége, nem bírom eltalálni a visszatáplálást, miközben szeretnék. Tehát van olyan üzemmódunk, ami tulajdonképpen visszatáplásban, ami a vitorlázást is tudja. Tehát nagyon jól meg lehet gurítani az autót, de a következő pillanatban már kellene egy közepes vagy erősebb visszatáplálás, akkor dörzsölhetem a kijelzőt, mint Aladdin a csodalámpát, mert vagy elfogadja, vagy nem fogadja el. Tehát ez itt már alaphelyzetben egy nehezített pálya, és mellette még megy rajta az Android autó, mert ez a modell, ez most már ugye tudja, az első szériáknál volt, amikor még ilyen licencjogok miatt állítólag nem tudták betenni, de ami Magyarországon fut abba, tudja az autó az Androidot, tehát megy a navigáció, ki kell lépjek abból az üzemmódból, ahol a visszatápláláson tudok változtatni, majd vissza kell lépjek akkor, amikor visszatápláltam a navigációba, mert hogy nem szeretnék eltévedni, majd a következő pillanatban újra váltanom kellene a visszatápláláson, tehát megint vissza kell lépni, eközben még el is dobálja gyakorlatilag a képernyőket, tehát van, amikor egyszerűen visszaáll az alapképernyőre, szóval valami olyan káosz van ebben az infotainment rendszerben, hogyha valaki wide-fülű elektromos autós és mindent szeretne kihasználni, akkor nem ez lesz az ő autója. Tehát amíg ezen a gyáriak nem változtatnak, addig ez egy nagyon jól megépített, de egyébként tényleg egy nagyon korrektül megépített autó, jó futóművel, jó kormányzással, azt mondom egyébként, hogy van vezetési élmény, tehát tényleg én élveztem, tehát most, amikor az autót leadtam, sajnáltam belőle kiszállni, miközben több mint valószínű, hogy aki a visszatáplálásért, meg azokért a dolgokért volt felelős, ami az infotainment rendszerben történt, az több mint valószínű, hogy nem bírja elhagyni a WC-t. Szóval valami gyilkos indulatokat tudott bennem ébreszteni, az a dilettantizmus, ahogy megtervezték az infotainment rendszerét. Engem ez rettenetesen idegesített. Ha valaki csak belül egy autóba, bemegy a menürendszerbe, mondjuk kiválasztja a közepes visszatáplálási módot, amivel egészen jól el lehet egyébként egerészni, akkor semmi baj nem lesz az autóval. Tehát minden rendben van, csak elektromos autóként kellene tökéletesíteni egy kicsit ahhoz, hogy ez az autó még takarékosabb legyen, mint ahogy így is volt, és egyébként így sem fogyasztott rosszul. Tehát mindenképpen kiemelendő, hogy egy takarékos, dinamikus, több mint 200 lóerő teljesítményű elektromos autóban ülünk, ami jól gyorsul, jól megy, jó a futóműve, egyébként egészen feszesre van hangolva, nagyon pocsék dobálós, rossz minőségű úton mentem bele, ott már érezni egyébként, hogy dolgozik rendesen az autónak a futóműve, időnként, ha nem is elpattan, de nagyon határon van, de ez egy olyan tempó mellett, ami nem arra az útszakaszra érvényes. Tehát én ott megyek 90-nel, ahol elvileg a többiek mentek 40-50-nel, annyira rossz volt az út minősége, mert kíváncsi voltam rá. Tehát nem hagy minket cserben, nem tör ki az autó annak ellenére, hogy hátsó kerékhajtású. A C10-esnél volt ilyen hajlama, tehát ott azért por volt az úton, akkor bizony elindult az
az autó hátulja, és nem fogta meg okvetlenül, túlzottan nagy magabiztossággal az elektronika.

0: ennél az autónál minden teljesen rendben volt. Kimondottan jó vezetni, kényelmesek az ülések, mindaz az információ, amit megkapunk a kormányra fölhelyezett és a kormánykerékkel együtt mozgó kijelzőtől, ami egyébként egy kisméretű kijelző, nevezzük egérmozinak, az is mindent elénk vetít, tehát tudjuk, hogy mennyi a fogyasztásunk, mennyi a pillanatnyi fogyasztásunk, tehát rengeteg dolgot be lehet rajta állítani, személyre lehet szabni. Tulajdonképpen egy nagyon kellemes autó, jó fogyasztási adatokkal és nagyon jól beárazva a magyarországi elektromos autópiacon, mert hogy a full extrás verzió is, ami nálunk volt, nagyon szép metal, vagy talán gyöngyház fényezéssel, minden földdióval, még így is 15 millió forint környékén elvihető. Tehát egy nagyon jó árazott, nagyon jól megépített elektromos autó, rengeteg olyan hiányossággal, ami az elektromos autók számára elképesztően bosszantó tud lenni, de reméljük, hogy erre majd jönnek a különböző szoftveres frissítések. Úgyhogy nagyjából ennyi volt akkor a Leap Motor B10-es kisebbik változata. Egy igazi kellemes családi autó, amiben elől-hátul valóban el lehet férni, kényelmesen lehet utazni, és takarékosan lehet vele közlekedni. Úgyhogy ez volt a Leap Motor B10-es modellje.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Pazicska Krisztofert, aki egyébként az Alfa, a Jeep, a Fiat és még talán jó egy néhány márkának a PR menedzsereként rendszeresen volt itt adásban, és most egy egészen különleges kis jármű érkezik, és azért nem mondom, hogy autó, mert autónak nevezni azért barokkos túlzás lenne, de mindenképpen egy olyan városi közlekedési eszköz, ami tulajdonképpen nagyon jól belefér az olasz filozófiába, bár egyébként nagyon érdekes volt a sajtóbemutató, mert hogy az autó neve az Topolino, Fiat Topolino, és kiállították ott az eredetét, ami hát nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt született meg, de majd erről akkor beszélünk, és én azt mondtam, hogy akkor nekem az kellene, hát az annyira jól néz az autó ki. Na, de hát akkor a vonal túlsó végén akkor Pazicska Krisztofer és a Fiat Topolino legújabb generációja.
2: Köszönöm a megkeresést, üdvözlök mindenkit. Igen, hát egész pontosan a 90. születésnapja, a 36-ban gurult ki a Fiat 500A modell. Szóval Topolino, ami ugye kisegeret jelent, és ez az autó méreteire is utal. És valami mást is jelent a Fiat számára, mert ugye az elmúlt 90 évben, és ugye maga a márka most már több mint 125 éve elkötelezett híve annak, hogy elérhető, stílusos, városi kisautókat biztosítson minden közönségnek. És hát ezt képviseli teljes mértékben az új Topolino is, szóval egy formabontó jelenségről van szó, aminek ugye a nagy előnye, hogy például 14 éves kortól vezethető már.
1: Hát igen, 45 km/h végsebessége, tehát tulajdonképpen egy mopedautóról beszélünk.
2: Pontosan.
1: Kérdés igen. Az, hogy ez Magyarországon mennyire tud megkapaszkodni, bár aztán lehet, hogy vannak olyan városi részek, vagy olyan belső övezetek, ahol ezeket majdhogy nem azt mondom, hogy le kéne tenni, és ezekkel lehetne közlekedni, ezeket lehetne használni. Tehát biztos, hogy meg lehet teremteni hozzá azt a kultúrát, amiben ez az autó jól érezni magát.
2: Én is azt gondolom, hogy az irány az egyértelmű, ami felé haladnak a nagyvárosok és azoknak a mobilitása. Időkérdése, hogy ez megérkezzen Budapestre is például. De a másik nagyon jelentős, és ami például a social médiában, a komment szekciókban visszajelzésként is érkezett, hogy többen használnak agglomerációban is mopedautókat, mert például a már gimnazista gyerek, akinek még jogosítványa nem lehet, az a egyik településre, a másikra sport, külön órák, iskola, egyéb más elfoglaltságok miatt az olyan család, aki megteheti, annak egy tökéletes alternatíva, hogy nem kell az amúgy már önálló és nagy gyermekét szállítani.
1: Igen, mondjuk azért országútra nem küldeném ki vele a gyereket, az egészen biztos, de városi közlekedésben ott rendben van.
2: De egyetértek. Igen. Ugye itt a korlátozott végsebesség az nem önmagában egy jó dolog, nem lehet vele száguldozni. Én innentől kezdve például biztonságosabbnak gondolom, mint egy elektromos rollert vagy elektromos biciklit.
1: Az biztos.
2: Hogy esőben is lehet használni, megfelelően ki van világítva, biztonsági öv van benne, ezek mind olyan dolgok, amikkel egy magasabb polcra lehet helyezni biztonságban. Illetve ugye valami körbevesztés keretet ad, szóval egy jó alternatívának tartom.
1: Egyébként egy mókás jármű. Természetesen azért belehoztak fiatos formajegyeket is az elébe, hátuljába, de maga az autó, hogy kitalálták és legyártották, tehát egyértelműen a racionalitásról szól. Tehát az egyik oldali ajtó az előre nyílik, a másik oldali hátra, de így megoldották, hogy nem kellett két különböző ajtót gyártani az autóhoz. Tehát rengeteg ilyen geggel tele van, de zene, és akkor utána körülnézünk, hogy mi az, amit érdemes tudni róla. Hatótávban hogy tudjuk tölteni, etetni árammal, meg ilyenek, mert hogy elektromos az Isten adta, tehát ez egy fontos szempont. Na de hát akkor jövünk is mindjárt.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén itt van velünk Pazicska Krisztófer, és akkor most, mint a Fiat PR menedzser, és akkor vele beszélgettünk a Fiat Topolinóról. Most nem a 90 évvel ezelőtt született változatról, amiből egyébként még volt egy olyan modell, amit aranyhengerfejes Topolinónak hívtak, ami egyébként azt mondja, hogy valami bitangegy ország volt. Na, de nézzük ezt a mostanit, tehát akkor hogyan tudjuk etetni árammal, mennyit tud elmenni, és a többi, mekkora akkumulátor csomagja van.
2: A pontos méretet termékben nem fogok tudni mondani, hogy mekkora az akkumulátor, amit viszont tudok, hogy a 75 km per órás hatótáv az nem VLTP szerinti, hanem VMTC szerinti érték, mert hogy ezt a vizsgálati ciklus nem az autókra, hanem ugye a motorokra fejlesztették ki alapvetően, illetve a biciklikre. A 75 km a megfelelő hatótávolság, és ezt ugye 45 km per órás maximális végsebességgel lehet megtenni. A töltés az szintén kedves, mert ugye őt nem lehet tölteni egy utcai oszlopról, vagy egy töltő oszlopról, neki hálózati töltőre van szüksége, így lehet tölteni, az autót be lehet zárni, szóval több visszajelzést kaptunk, vagy meglepődött kérdést arra vonatkozóan, hogy az autót csak nyitott állapotban lehet tölteni, mert ugye a töltője az a anyósülés felőli oldalon az ajtójáratnál helyezkedik el, de ennek megvan a kivezetési lehetősége zárt ajtónál, szóval természetesen az autót be lehet zárni.
1: Teszük a 220-ra, mint a mikrohullámot.
2: Vagy, mint egy vasalót, porszívót,
1: igen,
2: bármilyen.
1: Ennyi. Az, igen. Egyébként mennyi idő alatt tölt föl nagyjából?
2: Én úgy tudom, hogy 4 óra a teljes feltöltésének az ideje.
1: Tehát, hogyha naponta kóricálunk vele ott a városba, akkor este földobjuk, akkor gyakorlatilag reggelre már megint csak mehetünk vele, majd útra kelhetünk. Egyébként milyenek az európai visszajelzések?
2: Én Olaszország egyértelműen élen jár ebben, és tele vannak az olasz utak vele. Én lassan nem tudok olyan olasz reptéren megfordulni, ahol ne lenne legalább 10-20 darab belőle. Ami egyértelműen kimagasló, az Németország és Hollandia. Amsterdamból kaptam futároktól például már képeket, hogy vannak utcák, ahol semmi más, csak a Topolino és ennek testvérmodellei találhatóak meg. Szóval visszaigazolásként ez szerintem nagyon jól mutatja a nyugati országokból való visszajelzést.
1: Németország azért meglepett engem most.
2: Németországban ott szerintem, ami közrejátszik, az nem is feltétlenül a nagyvárosok, bár onnan is, hanem szintén az agglomeráció. Hogy egy-egy település közt például van 6-7-8 km távolság, és lehet, hogy pont át kell menni a másik városba azért, hogy iskolába járhasson valaki. Itt ugye Németországban, aminek szintén nagy hagyománya van, az alapvetően a mopedautók. Ott ugye korábban a Fiat 500-nak is nagy sikere volt átalakítások után, ugye leszabályozva, és a hátsó tengelyt középre pozícionálva a két kereket, biztosan többen láttak már ilyen autókat. Ez tipikusan Németországban felelhető, és Ausztriában.
1: Igen, mondjuk érdekes országok, az tény is való. Igen. Na hát nem tudom, hogy ti hogy látjátok itt a magyarországi piacot, hogy mennyire van érdeklődés rá, volt-e már eladás, jelentkeztek-e már olyanok, akiket érdekelt az autó, mert hogy valahogy el kell induljon, és ha már láthatóvá válik a forgalomba, akkor szerintem azért sokan lesznek majd úgy, hogy kicsit vacilálnak, gondolkodnak, aztán rájönnek, hogy hát lehet, hogy mégse lenne ez egy olyan rossz ötlet, és legyen ez egy futárcég, vagy akár csak egy carsharinges csapat, vagy bármi más egyéb, és akkor már elkezd helyére kerülni.
2: Az első visszajelzések azok nagyon pozitívak, mert 15 darabot rendeltünk, és ez a 15 darab már gazdára is talált. A célkitűzésünk az, hogy egy év alatt 100 darabot szeretnénk értékesíteni belőle, szóval ez az a vállalás, amit mi szeretnénk megugrani, mint Fiat márka, és jó úton járunk. Itt a visszajelzések, hogy a vásárlók első oldalról azok inkább cégek, szóval azt látni kell, hogy ennek az autónak van egy nagyon erős reklámhordozói szerepe is, szóval ez egy mozgó hirdető tábla. Egy olasz pékség, étterem, esetleg egy beauty szalon, egy belvárosi kis delikátes, ha megengedheti magának, vagy akár kávézó, akkor egy tökéletes hirdető táblát tud csinálni az üzlet elé, illetve a városba mozgáshoz. Nagyon pozitívak a visszajelzések Balatonról és Balaton környékéről, szóval ott is látjuk neki teljes mértékben a létjogosultságát, és ugye még csak múlt héten indult el hazai debütálása neki, szóval az igazán fontos visszajelzések azok szerintem még a elkövetkezendő 1-2 hétben fognak érkezni.
1: Hát minden esetre az, hogy eladtátok rögtön az első 16 darabot, azért az már valamit jelent, úgyhogy lehet, hogy jó úton vagytok a 100 felé.
2: Biztosak vagyunk benne.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, meséltél nekünk a megújult Fiat Topolinóról, aztán lehet, hogy egyszer majd neki motorozunk egy kicsit, és elmegyünk a 90 éves őshöz is, és körbejárjuk, hogy milyen műszaki megoldásokkal született meg, meg milyen érdekességek voltak az életében. Tehát tulajdonképpen ez a Walt Disney Mickey Eger időszak volt, ami a régi Topolinóhoz köthető.
2: Pontosan, igen.
1: Sok sikert nektek, és mindenképpen beszélünk majd még. Szia!
2: Köszönöm én is a lehetőséget. Sziasztok!
0: Jazzy!

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Dános Andrásodat, az Opel PR igazgatóját, és hát most mondhatnám, hogy egy Opel Movánóval, egy elektromossal érkezett meg az adásba, de ezt nem tudja megtenni, mert hogy én elkértem tőle, úgyhogy én közlekedtem vele majdnem egy héten keresztül, és egészen meglepő volt az élmény, mert hogy haszongépjárműként szerintem ebbe már nem lehet beleakaszkodni, de hogy miért, majd azt elmondom, de hát először is köszöntelek a vonal túlsó végén.
2: Sziasztok, Anikám, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: És egyébként az elektromos haszongépjármű nálatok abszolút nem újdonság, mert hogy ti már nagyon régóta ott vagytok a szeren ebben a témában.
2: Ez így van, de erről sokszor beszéltünk, hogy a elektromos haszongépjárműveknek a racionalitása az nem megkérdőjelezhető. Tehát minden olyan cég vagy egyéni vállalkozó, aki teljesen jó tervezhető napi menetrendet bonyolít le, annak az elektromos autó egy áldás, mert pontosan ezekben a rövidebb menetekben, a sokszori megállásban nem egyszerűen csak környezetbarát, mert ugye az nem egy utolsó szempontról zéró kibocsátás, hanem ténylegesen ez az autó, ez gazdaságosabban használható.
1: Meg egyébként a fosszilis üzemanyag árak ingadozását is egészen jól ki lehet vele mozogni. Egyébként ami meg most nekem visszaköszönt itt a Movánónál, tehát alaphangon tudja a 380 kilométeres hatótávot, ha pedig egyébként nem országutazok, és én jelentős részben országúton közlekedtem vele, és azért nem mentem lassabban, mint a többiek, tehát igyekeztem tartani a tempót, volt benne még autópálya, és ott is próbáltam egyébként igazodni az autópálya tempóhoz, és egy nagy mixben kétszeri, háromszori töltés után, és nagyjából ez a 380 kilométeres hatótávom ez megvolt. Volt, amikor egy kicsivel több, és volt, amikor egy nagyon kicsivel kevesebb. Tehát ez már nem csak arról szól, hogy városon belül elszaladunk vele A-ból B-be, és imádkozunk érte, hogy visszaérjünk a telephelyre, hanem ez egy valódi használati értékkel bíró olyan autó, ami akár regionális terítésben, vagy mondjuk logisztikai raktárakból, a városba való beszállításban, tehát rengeteg területen megállja a helyét, és el tudunk vele menni messzire. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ráadásul gyorsan tölthető az autó, tehát van egy rakás olyan pozitív tulajdonsága, ami a régebbi elektromos haszongépjárműveknek azért nem nagyon volt meg. Tehát ez egy olyan korszerű elektromos haszongépjármű, amivel nem veszítjük el a terhelhetőséget, sokkal gazdaságosabb az üzemeltetése, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly lépés volt az Opel részéről, hogy ezt bevállaltátok.
2: Igazán arra lennék kíváncsi, hogy te ezeket a meneteket, ezeket üresen, vagy pedig pakolva csináltad.
1: Mi pakolva csináltam.
2: Hát ez tök jó. Ugyanis a teljes értékűséghez nagyon hozzátartozik az, hogy az autónak a rakodó területe, teherbíró képessége nem kompromisszumos, tehát teljes értékű, és ez mondjuk legalább olyan fontos egy haszongépjárműnél, mint az, hogy gazdaságosan és tisztán üzemeltethető.
1: Igen, én egyébként nagyjából egy olyan, hát átlagosan 800-900 kilónyi teherrel mászkáltam vele, mert hogy elárulom, marha jó áron tudtam venni egy fabrikettet, amit egy cégnél készítenek, ahol egyébként meg fát munkálnak meg, és volt alapanyaguk, ami ott volt, ami addig hulladék volt, és vettek egy ilyen kis présgépet, és most csinálnak ilyet. Na a lényeg az, hogy én ezzel megpakoltam az autót, és körülbelül 5 napon keresztül autóztattam, amíg a végén jó, aztán ott az úti célnál kipakoltam.
2: Ez az igazán, amire azt szoktam mondani, hogy rendeltetésszerű használat. Ugye három méretben ajánl az Opel elektromos haszongépjárművet, mert a legkisebb a Combo, aztán ott van a Vivaro, és a legnagyobb az, amiről most beszélünk, a Movano. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja azt a méretet és azt a műfajt, mert ezek az autók egyébként nyilván nem csak elektromosban elérhetők, ami számára és a vállalkozása számára a legmegfelelőbb.
1: Igen, és azért elmondom, hogy én nem Pest környékére mentem el azért az ominózus Brikett tér, hanem rendesen föl a Mátrába, ahol ugye rengeteg olyan hely van, ahol faesztergályosok és mindenféle más egyéb fával dolgozó szakemberek élnek és dolgoznak és csináltak kisebb-nagyobb vállalatokat, és én odáig elmentem, onnan aztán utána visszajöttem, tehát tényleg teljesen rendben van az autó, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogyha valaki így flottában gondolkodik, vagy akár csak csak egyetlen egy darab autót akar venni, akkor most már érdemes elgondolkodni ezekben az elektromos haszongépjárművekben, mert akkor, amikor én el tudok menni a Mátrába, és vissza tudok onnan jönni, annélkül, hogy nekem görcsölni kellene a töltéssel, bár van egy olyan pont, ahol én általában meg szoktam állni, és egy olyan 10-15 perces töltés után megyek tovább, az az én biztonsági tartalékom, amire egyébként itt nem volt szükségem. Tehát ez már valóban egy, nyugodtan mondhatjuk, hogy teljes értékű olyan haszongépjármű, amiben már lehet és érdemes is gondolkodni, mert hogy sokkal olcsóbb az üzemeltetése, sokkal csendesebb, tehát reggel, amikor egy pékség mondjuk szállít, akkor nem kell télen ott járatni a dízelt, nem fog a dízel meghalni neki, hogy elindítja, leállítja, hidegen küzd vele a városban, rövid távokat megy vele. Kimondottan arra is nagyon jó, hogy a városi terítőjáratokat simán megcsinálják, de mellette pedig, ha valaki messzebb merészkedne vele, akkor sincsen már gond. Úgyhogy nekem, engem megvett ez az autó.
2: Akkor már csak neked kéne őt megvenni, mert nekünk abban van az üzlet.
1: Mert van nektek belőle pár darab.
2: Ami szerintem abból, amit elmondtál, az a tesztelésből nagyon fontos és nagyon jó, és egy nagyon jó visszajelzés, hogy az elektromos autóknál sokszor előfordul az, hogy van egy deklarált hatótáv, ennek valamivel 400 fölött van. És az országúti használatban ettől nagyon messzire tud kerülni a tényleges hatótáv. Az, hogy te hegyre föl, hegyről le, országúton, esetleg még időnként autópályán is mentél vele. Tehát nem tipikus ilyen város és város környéki menetben, és úgy volt 380-as hatótávolság, az sokszorosan aláhúzza az elektromos mobánok a használhatóságát.
1: Annyi, hogy váltogatni kell az üzemmódokat, illetve ott vannak a fülek a kormányon, és tudok visszatáplálni, tudom változtatni, meg tudom gurítani, tehát nagyon-nagyon rendben van. Tehát az, hogy ez az autó felhasználó barát lett elektromos autóként, és mindent megkaptunk kézhez, kézügybe, hogy mi ezt tudjuk vezérelni, irányítani úgy, ahogy az nekünk a legjobb, na ez hozza a kilométereket. Mondom, tényleg nagyon-nagyon rendben volt, úgyhogy én mindenkinek azt jelenti, hogy gondolkozzon el rajta, hogyha haszongépjárművet vásárol, érdemes egy ilyen elektromosnak nekifutni, aztán lehet, hogy csak először egy darabbal, aztán utána biztos, hogy jönni fog a többi is utána. De hát köszönöm, hogy itt voltál, meg köszönöm a lehetőséget, hogy kipróbálhattuk.
2: Nagyon köszönöm én is, hogy ez nagyon szép, meleg hétvégét kívánok mindenkinek.
1: Igen, én is erre gyúrok. Szia, és további kellemes hétvégét.
2: Szia, szia.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy Autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Lajtner Tamást, a Ford PR igazgatóját, és hát van egy-két újdonság a Ford világában. Az egyik ugye a Blue Cruise, amiről már többé-kevésbé érintőlegesen beszéltünk, azóta túl vagyunk a tesztvezetésen és mindenféle más egyéb dolgon, és amit el kell ismerni egyébként, független attól, hogy én ezt most szeretem vagy nem szeretem, akarok-e így közlekedni, vagy nem akarok-e így közlekedni, nagyon sokan közlekednének egyébként így. Azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy profin van megcsinálva a cucc. Tehát annyira hibátlanul csinálja azt, amit neki csinálni kell, hogy abba tényleg nem lehet beleakaszkodni. Bár nincs az egész Blue Cruise rendszerben minden beélesítve, mert ennél egy kicsivel többet is tudna, de vagy a magyarországi jogszabályok, vagy egyebek miatt még, közlekedési hatóság miatt még az a funkció, amelyikkel esetleg majd tud kikerülni, meg mindenféle egyebeket is csinálni, azok még egyelőre nem kerültek be, de azt az is lehet, hogy egyelőre a Ford se preferálta ezt annyira, hogy azt most élesítsék be, de a vonal túlsó végén itt van velünk Lajtner Tamás, a Ford PR igazgatója. Halló, szia!
2: Szia, Sanyi, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Való igaz, ahogy mondod, ahogy említetted itt a felvezetésben, múlt héten mutatkozott be a Ford Blue Cruise rendszere. Ez lényegében az élvonalbeli vezetés támogató technológiáját jelenti a Fordnak, ami a kettes szintű önvezetést teszi lehetővé imáron a hazai autópályákon is. Akár 130 km/órás tempó mellett autópályák 95%-án idehaza is már elengedhetjük a kormányt, tehát hasonlóan működik a rendszer, mint egy adaptív intelligens tempomat, azzal a különbséggel, hogy most már az autó helyettünk tartja a sávot, így a kormány mögött ülve, folyamatosan figyelve az utat, de ennyivel is megkönnyíti a vezetés élményét, és új komfortosabb szintre helyezi ezt. Ez mutatkozott be múlt héten itt a hazai média bemutató és tesztvezetés menetpróba eseményén. Egyébként a rendszer élő már Magyarországon a Mustang Mach-E tulajdonosok jó pár éve használhatják már, most viszont a gyártó ezt kiterjeszti több népszerű modellre is, így megkapja ezt a vezetéstámogató élvonalbeli rendszert a Ford Puma, Kuga, valamint a Ranger P-hez, illetve az elektromos Puma Gen-E modellek is. Európában egyébként a rendszer már 1 millió felhasználónál, és közel 1 milliárd megtett kilométernél jár, világszerte van. Európa 16 országában működik ez a rendszer, úgyhogy a gyakorlatban is bizonyított, viszont most már ide-haza is az új modelléves autóinkon, személyautók, illetve a Ranger P-hez esetében is elérhető.
1: Aminél én látom ennek az értelmét, aztán valaki szívesen vezet így, hogy elengedi a kormányt, és akkor tempomattal mindennel felvértezve tulajdonképpen szépen megy ott a sorban és halad. Ha valaki nem akar túlzottan harcolni, és akkor vegyünk mondjuk egy ilyen jó meleg hétvégi balatoni forgalmat, amikor az ember azt mondja, na jó van, a fene fog itt most pályaversenyt indítani, és egyik sávból a másikba ki, be, ide, oda, beállok szépen itt a sorba, beállítom az autót, elengedem a kormányt, ücsörgök itt közben, esetleg megeszem a szendvicsemet, vagy valamit, vagy iszok egy pohár vizet. Lényeg az, hogy a tekintetem az úton legyen, mert máskülönben az autó lehord minket, hogy figyeljünk előre, mert azért nekünk van jogi felelősségünk, ez egy fontos dolog, tehát arra oda kell figyelni. Na mindegy, de így például jó lenne, most egy rövid zene, és utána innen folytatjuk, hogyha van még egy pici időd.
0: Jazzy. Jazz.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Tovább fokozódik a hőség, bővítik az energiatárolók kapacitását, megkezdődött a szegedi szabadtéri játékok. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti közösségi oldalán. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyerekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A borsodi Arnóton és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szelevényen polgármestert és képviselőket választanak. A baranyai Görcsöny-Dobokal lakói pedig új településvezetőről szavaznak. Az urnákat este 7 órakor zárják. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását. Sajtóhírek szerint a politikus nem vonul vissza, a szerb haladó párt színeiben ismét indulna a miniszterelnöki posztért. 95 éves a szegedi szabadtéri játékok. Tegnap a helyi szimfonikusok hagyományos ajándékkoncertjével indították a nyári fesztivál 75. évadát a domtéri felújított színpadon. Az augusztus 22-ig tartó időszakban lesz klasszikus zene, prózai színi előadások és popkoncertek is. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes nagyszabású táncjátéka a Hősök hajnala Dózsa Györgyöt és az idén 500 éves Mohácsi csatát idézi meg. Műsorra tűzték még egyebek között a Csárdás királynő nagy operettet, a Carment, valamint a Vigd című musicalt. Fellép mások mellett Geszti Péter, Charlie, valamint a Molnár Dixieland Band, Falusi Mariannal és Szulák Andreával. Fokozódik a hőség, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35-40, késő este 29-34 fok lesz. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Budapesten ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. A 133E autóbusz Nagytétény felé terelve közlekedik, a Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti-Frigyes út megállóját. Mától naponta reggel 7 órától délután 3 óráig lezárják a fél útpályát a 10. kerületben a Kőér utcában a Vasúti hídnál a híd karbantartása miatt. Július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka jelentősen változik az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lesz megközelíthető. Több a belvárostól távolabb eső terület közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot kap. Szép Csilla, BKK Info.
5: A hírek után újra jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Lajtner Tamás, a Ford PR igazgató, meg a Ford mindazon modelljei, amelyik megkapták most a kettes szintű önvezető képességet, a Blue Cruise rendszert, és hát én nem vagyok annyira híve ennek, hogy az autó helyettem vezessen, egyébként meg tényleg azt kell mondja, hogy voltak egészen meglepően korrekt dolgai. Tehát amikor ugye sávot váltok, mert egy kamion megy előttem, utolérem, kiteszem az indexet, abban a pillanatban, hogy kitettem az indexet, ő lekapcsolja a Blue Cruise rendszert, átadja nekem az irányítást, én kimegyek, elkezdem kerülni az autót, ott még egy másodperc körülbelül, vagy másfél másodperc, amíg akklimatizálódik ahhoz a sávhoz, utána visszakapcsolja a Blue Cruise-t, és amire például a kamionhoz érek, ami nekem nagyon tetszett, hogy azért van kamion itisze, mert hogy ő is egy picit távolabb húzódik. Belövi a kamion és a korlát közötti távolságot, és inkább odébb megy, hát ha a kamionosnál nem vagyunk benne mondjuk a látómezőbe, és bekerülve a holtérbe esetleg egy sávváltással úgy dönt, hogy átmenne a motorháztetőn. Tehát ő azért erre valamilyen szinten rákészül, meg sokkal kihegyezettebbek a különböző biztonsági rendszerei, mert még kapott ő két darab oldalirányú kamerát is, tehát mindenféle olyan mozgásra, egyebekre, ami veszélyeztethet minket, a vészfék asszisztens és egyebek azért ugyanúgy ott vannak, de van felelősségünk, és azért arra fel kell készülni, hogy baromi gyorsan föl kell tudjunk éledni mi is, amikor föl kell tenni a kormányra a kezünket, és vissza kell venni valamiért az autó fölötti irányítást. De hogy látod ezt te meg, hogy látják ezt a Fordnál?
2: Így van, ez nagyon fontos, ahogy említetted. Lényegében múlt héten mutatkozott be a Ford kettes szintű önvezető rendszere, ami egy fejlett vezetéstámogató rendszert jelent. Nagyon fontos, hogy a felelősség az a sofőrnél marad, tehát nem a gyártónál. Ez az autópálya üzem mellett ez a vezetéstámogató rendszer lényegében készhasználat nélküli vezetést tesz lehetővé. Tehát az autó magától tartja a sávot, kormányoz a sávban autópályán, hasonlóan működik, mint mondjuk egy adaptív tempomat.
1: Úgy éreztem egyébként, hogy a hagyományos adaptív tempomathoz képest, ami egyébként tulajdonképpen egyezik ebben, ez az autó valamiért érzékenyebben reagál a külvilágra.
2: Itt nagyon sok technológiai eszköz működik szimultán egyszerre a járművekben, így a radarok, a kamerák is teret kapnak itt a vezetéstámogató rendszerben, egyaránt a GPS alapú lokációt is figyeli a rendszer, úgyhogy több kontrollpont is beépítésre kerül, de nagyon fontos, ahogy említetted is, hogy a

És már is folytatódik a Jazzy Goldies, egy kis időutazásra szeretném vinni önöket. Nyaralás az olcsó szottüdülők, a csíkos kempingszékek és a drága borjú csülkök időszakában utasellátóval és MK27-es magnóval a toretro.blog oldalt idézem. A Kádár korszakban az ország vezetése nagy hangsúlyt fordított arra, hogy a dolgozó nép évente legalább egyszer jól megérdemelt pihenést egy vagy két hetet tölthessen valahol, elsősorban a Balatonon. A párt vezetése úgy vélekedett, hogy a tóparton a naplementében gyönyörködve a proletárok nem merengenek olyan fölös, sőt veszélyes dolgokon, mint az elégedetlenség. Hogy előmozdítsák a vállalati nyaraltatás lebonyolítását, létrehozták a szakszervezetet, országos tanácsa által elvben 3 évente, a gyakorlatban minden évben nyújtható kedvezményes nyaraltatás rendszerét, vagy ismertebb nevén a szót beutalót. Egy szottudülőben 1968-ban 10, de a 70-es évek közepén is 15-20 forintból kijött egy éjszaka egy fő részére teljes panzióval, vagyis napi 3 étkezéssel. Ha nem sikerült beutalót szerezni, akkor csak a szállás ennek a többszörösébe került, hiszen például a balatonfüredi Annabella hotelben a szoba reggelivel 72 forintot kóstált éjszakánként. Ezzel pedig még nem volt megoldva az étkeztetés, és ha valaki nem akart 50 filléres zsemlét majszolva nyaralni, akkor bizony az éttermi étkezés sok izzadságos munkaóra keresetét emésztette fel. Valószínűleg ebben az időszakban terjedt el a közkeletű mondás, hogy a Balaton drága, hiszen a tó körüli vendéglátóhely árképzése bizony nem volt éppen szemérmes. Például egy másodosztályú siófoki étteremben ugyan rendelhettünk volna tejfeles burgonya főzeléket feltét nélkül 3,30-ért, de egy pirított gombás borjúcsülök már több mint 30, a ponyból készült halászlé 16-20-ba került. Ha arra vetemedett volna valaki, hogy egy első osztályú helyre üljön be iszogatni valamit, akkor olyan árakkal találkozott volna, mint a füredi kedves cukrászdában, ahol az örök klasszikus kóla szörpért 6,20-at, míg 2 deci narancsléért 13,30-at kellett fizetni a rezzenéstelen arcú pincérnek. A magyar ember már akkor sem indult útnak a strandoláshoz szükséges standard kiegészítő garmadája nélkül, így a nyár elő az áruházak felkeresésével zajlott. Minden strandolás alapja a gumimatrac, amelynek kék és alaphelyzetben piros színére és messzire áradó gumiszagára még ma is mindenki emlékszik, aki csak egyszer is a kezébe vett egy ilyet, már ha kapott. A Taurus gumiipari vállalat Pálma márkanév alatt forgalmazott 1- és 2 személyes matracai akkoriban világszínvonalat képviseltek, és exportálták is őket szinte a világ minden országába. Az áruk ennek megfelelően stílusosan elég keményre volt pumpálva, hiszen a férőhelyektől függően 270-340 forint között lehetett őket leemelni a Centrum, a Skála vagy éppen a Triál áruházak polcairól. Ha pedig már elment valaki egy ilyen plázába, akkor rögtön vásárolhatott néhány kemping terméket is. A kor ászai az alumínium vázas, a napot is elsápasztó színorgiában tündöklő csíkos vagy virágmintás szövettel készült kempingszékek voltak. A dolgozó emberek hálásak lehettek értük a Hafém, vagy a Budapesti Fém és Vastömegcikk KTS-ek valamelyikében dolgozó társaiknak ezekért a csodákért, melyeket ráadásul 2 féle verzióban is meg lehetett vásárolni, és egyébként, ezt most csak zárójelben mondom, ez már nem a blog cikkén van, de most is retro oldalakon aranyáron lehet ilyenekhez hozzájutni, és a gumimatrachoz is. Múltkor láttam pont egy olyat, ami még bontatlan. Nem tudom, mennyire működik, de tényleg csodálatos. A Balatonon sütkérező embereknek akkoriban a fabulon volt a bőre őre, az áthelyeken dolgozók fehérebb bőrére az 5-ös, míg a napcserzette munkásoknak a 3-as naptej jelentette a tökéletes védelmet, egységesen
45 forintért. A kőbányai gyógyszerárugyár ugyanis csak ebben a két variációban gyártotta a termékeit, hogy délben ne legyünk a napon, ahhoz pedig a kinyer ma, játék és muzsika 10 percben szignált kellett figyelni a rádióban, persze csak, ha időben beszereztük a Szokol 403-ast. A Budapesti Rádiótechnikai Gyár, BRG, terméke maga volt a szociál ipari forma tervezés Monteverestje, a maga fekete vagy békazöld testével és rikító sárga gumigombjaival. A Keravil kínálatában megtalálható magnetofonért 2200 forintot kellett a kasszában hagyni, ami bizony sok munkás embernek meghaladta a havi munkabérét. Cserébe megtanította az embert magnószalagot méretre vágni és celluxszal összeragasztani. Az MK-27 sebesség szabályozója ugyanis nem sikerült túl kiforrottra, így szinte állandó volt nála a kazetta begyűrése. Hát szerintem ezt is csak a mikorosztályunk érti, ezt a mondatot. Szeretettel invitálom Önöket a 60-as évekbe. Jazzy Goldies. Jó szórakozást!

a Jazzén már is folytatódik a Jazzy Goldies, és egy kicsit a 30-as évekbe szeretném önöket invitálni. A mindennapi élet szokásai módja természetesen a társadalmi helyzettől függött már akkor is. A 30-as évek Magyarországának társadalma felfelé rendeződött, mintául mindenki számára a legfelső, illetve a hierarchiában felette álló réteg életmódja szolgált. Az elit ide tartozott részben más származástól függetlenül a politikai vezető réteg, a földbirtokos és a pénzarisztokrácia, más szempontból már ide kezdik sorolni a sztárokat is, vagy a felkapott színészeket, írókat. A korszak egyik jellemző szellemi terméke az Arisztid-Tasziló zsanviccek tömege, melyek a bugyuta arisztokratákat és valamivel kevésbé agyalágyult inasaikat voltak hivatva kipellengérezni. Hoztam is egy ilyen viccet, ha megengedik, már is elmondom. Jean, kérem, mennyi a pontos idő? 10 perc múlva 8. Jean, nem azt kérdeztem, hogy 10 perc múlva mennyi. Elnézést. A legnagyobb fényűzés a vendéglátás volt, ez is a gentry örökség része. A hajdani udvarházban és birtokon nem jelentett nagy gondot, ha egy vendéget néhány hétre vagy akár hónapra is elszállásoltak. Most viszont, amikor egy lakásnak 2-3 szobája volt összesen, és minden élelmiszert a piacról kellett beszerezni, a régi szokás hirtelen rendkívül terhessé, megerőltetővé vált. A konyhán sem 10-20 személy dolgozott, hanem a háziasszony meg egy cseléd. A tisztviselő családok nagy része nagyon gyorsan felismerte, hogy képtelen tartani a színvonalat. A helyzet annál is kellemetlenebb volt, mivel az ilyen gentry köztisztviselő családoknak szinte mindig volt egy-két olyan rokona, akik folytatták a vidéki kúriák életmódját. Velük szemben még inkább kellemetlen volt, hogy nem tudták viszonozni az ottani hagyományos vendéglátást. A rokonlátogatások sietős vizitekké csonkultak, a köznemességet az egykor oly erősen összetartó rokoni szálak pedig elszakadoztak. Voltak az életnek új elemei is. 1934-ben már 340 ezer rádió előfizető volt az országban. A középosztálybeli lakások többsége rendelkezett ilyen készülékkel. Sokaknak volt fonográfjuk és egyre gyarapodó lemezgyűjteményük is. Ez aztán a társasági életnek is új lehetőségeket adott. Divatba jöttek a zsúrok, az 5 órai teák, amelyek lehetővé tették kisebb, nem formális és nem éjszakában nyúló táncmulatságok rendezését. Ezek az alkalmak kifejezetten olcsóak voltak. Egy kis tea vagy egyéb ital, egy kis tea sütemény, a zenét a rádió vagy a gramofon szolgáltatta, és a legjobb amerikai tangó, rumba, charleston vagy éppen divatos számokra lehetett is táncolni. Nagy divat lett a mozi. A film hirtelen befolyással kezdett rendelkezni az egész életformára, a sztárok követendő mintákká lettek. A 30-as évek újdonsága lett a víkend. Már nem a vidéki rokonságot szállták meg hetekre, hanem a Balatonhoz, a Dunakanyarba, vagy éppen az akkor frissen épült Lilafüredre ruccantak le egy piknikre, vagy egy-két napra. És végezetül jöjjön egy kis szépségápolás. Ezen a téren a 30-as évek nője egy fikarcnyival sem volt bölcsebb a mainál, mindent magára kent, amiről valaki azt mondta, hogy szépít. A száját rúzsozta, a körmét lakkozta mindkettőt égő vörösre, és hát most elnézést kérek, de az én körmöm is vörös, úgyhogy 30-as évek nőidája vagyok. Ezen kívül elterjedt cikk volt még a porpúder, amit pamacsal kentek fel, lisztszerűen belepte az arcot, és felhőként terjedve ráülepedett a ruhára és a gallérra. A szempillát lámpakorommal lehetett festeni, de már műszempilla is létezett, még egyszer elmondom, 30-as évek Magyarországán járunk. Még a finomabb arcú nők is kissé lárvaszerűvé váltak, hála a divatnak. Ezt a természetellenes hatást csak fokozta a szemöldökszedés divatja. A kozmetikai tanácsadók az ügyetlenebb kezű nőknek egyszerűen azt tanácsolták, az egész szemöldöküket borotválják le, és barna ceruzával húzzanak egy kívánt ívű vékony vonalat Marlene Dietrich módjára. A napozás, a napbarnította bőr is újdonság volt. Ennek ártalmairól akkoriban még nem igen hallottak. A finomabb ízlésűek azonban azt észrevették már, hogy eléggé össze nem illő dolog a néger barna bőr, és mondjuk a szintén divatos platina szőke haj.
A magára adó nő ezek mellett természetesen kölni vizet vagy parfümöt is használt, ezen a téren már nagyobb volt a választék. Az olcsó kölni és az eredeti francia parfüm például a Chanel között természetesen nem csak az árát, hanem illatát és a tartóságát tekintve is jelentős különbség volt. És akkor jöjjenek most a muzsikák, jó szórakozást!

A Kolman Gábor vezette Budapest Jazz Orchestrával az elmúlt percekben Fehér Adrien, Urbán Orsolya, Mujahid Zoltán és Farkas Gábriel énekeltek, és már is megyünk tovább. Ezen a héten a magyar főhősön Mihály István, aki Melkler Istvánként látta meg a napvilágot Budapesten 1892. június 28-án. Szülei dr. Melkler Ignác orvos és Glück Szeréna voltak. Apja születése előtt elhunyt. Mihály István Budapesten kereskedelmi akadémiát végzett, majd banktisztviselő, utóbb újság. Író volt. 1918-ban felhagyott bankhivatalnoki állásával és a Royal Orpheum művészeti igazgatója lett. Számos újságba írt humoros novellákat, és a pesti színpadok kedvelt színdarabírója volt. Kabaré tréfái különösen nagy sikert arattak. A 10-es évek végétől számos kuplét is írt. Mihály a 20-as évek közepén kezdett el filmekkel dolgozni, külföldi néma filmekhez írt magyar felirat. 1924 és 29 között nagyon sok filmet feliratozott, köztük Chaplin és Buster Keaton filmeket is. Sikeres és közkedvelt filmforgatókönyvíró volt. Olyan filmek fűződnek a nevéhez, mint a Papucshős, a Toprini Nász vagy a Macsita. Bár a neve ma már keveseknek cseng ismerősen, a dalszövegeit és a sorait szinte minden generáció ismeri. Ő írta ugyanis a magyar sanzon irodalom egyik legikonikusabb és legtöbbet idézett dalszövegét: mindig az a perc a legszebb perc, mit meg nem ad az élet, az a legszebb csók, amit el nem csókolunk. Annak idején Karádi Katalintól ismerte meg az ország, nálunk egy másik csodálatos művésznő adja majd elő, de hogy ki, erről kicsit később. Dalszövegeit olyan legendás művészek adták elő az évtizedek során, mint Karádi Katalin, Jávor Pál, Kabos Gyula, Latabár Kálmán, a későbbi korokból pedig Cserháti Zsuzsa vagy Hofi Géza. Amikor 1932 végén családjával visszatért Budapestre, azonnal bekapcsolódott a hazai hangos filmgyártás aranykorába. Olyan klasszikus forgatókönyvei és történetei vannak, mint például a Lila Akác, a korszak egyik legmeghatározóbb szerelmi drámája. Az 1939-es évtől a zsidó törvények miatt csak álnéven dolgozhatott. Sikeres és csillogó karrierjét a II. Világháború és a faji törvények ketté törték. Származása miatt munkaszolgálatra hurcolták, és a fasizmus áldozataként hunyt el 1945. februárjában az ausztriai Bruck an der Leithában, alig néhány héttel a háború vége előtt. Mihály István mindössze 52 évet élt, anyja és mostohapja túlélték a holokausztot. Emlékezzünk Mihály Istvánra, felsorolok egy jó pár dalát: Álmaimban valahol, Holnap ki tudja, látsz-e még, Köszönöm, hogy imádott, Lila akácok, Mindig az a perc a legszebb perc, vagy az Oda vagyok magáért, a Pá kis aranyom pá, vagy a Tudom, hogy van neki. Itt a Jazzy Goldies-ban, ahogy mondtam, a Mindig az a perc című szerzeménye csendül fel már is, az énekesnő pedig Cserháti Zsuzsa, és még egy dalt tartogatok Mihály István szerzeményei közül, Köszönöm, hogy imádott. Farkas Róbert vezetésével a Budapest Bár is játszik, a csoport végén pedig Robbie Williams énekel majd. Nagyon jó szórakozást kívánok ebben a hőségben is, töltsék a jazzivel a hétvégét. Mi?

Az elmúlt percekben Robbie Williams énekelte a Putin on the Reed című örökzöldet, és ezzel a mai műsorom véget is ért. Remélem szerették a válogatást, és jövő héten is velem tartanak egy órányi időutazásra. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az estéi ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzin. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében, a mikrofon mögött a Jazzy Gold Díszban ma is Bárány Annát hallották. Ha tehetik, húzódjanak hűvösre, igyanak nagyon-nagyon sok folyadékot, vizet vagy limonádét, kellemes vasárnapot és majd jó étvágyat az ebédhez.

0: pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Tovább fokozódik a hőség. Megvonta kormányának első 50 napos mérlegét Magyar Péter. Sebességmérőket tettek ki a Tisza-tóra. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a hőmérséklet. A rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti. Közösségi oldalán Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőség egyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a sói és ásványi anyagok pótlására is. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Nemzetközi egyetemi színházi találkozót tartanak mától 4 napon át Békés Csabán. A Jókai Színház szervezésében a Sánkhályi, az Isztambuli és a Bukaresti Egyetem mellett a Kaposvári Egyetem és az SZFE képviselői vesznek részt. A hallgatók workshopok, tréningek és alkotó folyamatok mentén ismerik meg egymás színházi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. Egy közös előadást is létrehoznak, melyet a tábor végén mutatnak be a közönségnek. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízi sportot űzők védelme. Idén több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezést. A 8 kilométeres távon sárkányhajók, kajakok, szapok és gumicsónakok szelték át a tavat a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalon. A mezőnyben hagyományosan számos olimpiai bajnok is ott volt, például a Szabó Szilvia, Kovács Katalin kajakos páros, Szászemese párbajt tűrvívó vagy Mersz Tamás vízilabdázó. A nagy hőségben a szervezők kiemelten figyeltek a hűsítőkre és az árnyékolásra is. Országszerte süt a nap, csak délután lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Budapesten ma délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik. Az 56A villamos hétköznapokon is egész nap jár. Hétvégén a 23-as és a 24-es villamos helyett a keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. Egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt, várhatóan ma délután 5 óráig. Karbantartás miatt hétvégén az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. A 2B villamos nem közlekedik a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között. A sűrűbben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szép csilla BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, és el is kezdjük a mai Jazzi Lexikont. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok, elmúlt 11 óra. El fogom hozni Fábiá Júli és Zuhaker közös dalát, a Slizint. Palásti Kovács Zoltán, vagyis Zuhaker, zenetanár, zenetörténész, zenész, DJ és producer, aki az elektronikus zene megszállottja. Pélisi Konráddal 2004-ben megalapította a The Lush Life Project elnevezésű formációt is, a szerzeményeik több nívós válogatás elemezre is rákerültek. És Kalajútól is hozok egy Delta Hey Gringót. 2012-ben alapított izlandi rock zenekar a blues, a folk és a soul elemeit ötvözik nyers, érzelmes hangzással.

Set. Kőszegi Kristóf készítette. Jesse. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Mix. Kőszegi Kristóf mixével. Itt a Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Tovább fokozódik a hőség. Vízkorlátozás és a vonatoknál sebességkorlátozás is lehet a hőség miatt. Átadták az év fagylaltja díjakat. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megdőlhet ma az országos melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ezért fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a nemzeti vízművek üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A Szentgrót víztárolójának ellátása érdekében a vízművek és a honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol fölmerülhetnek pályahibák a magas sínhőmérséklet miatt, sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásokat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Utoljára vezényli Wagner tetralógiáját a Ring ciklust Fischer Ádám. A művész 20 év után két előadás sorozattal búcsúzik a monumentális operától a MÜPA-ban. A múlt heti előadások után ezen a héten csütörtöktől szintén egymást követő estéken csendült fel az alkotás, melynek negyedik záróakkordja az Istenek alkonya ma lesz. A budapesti Wagner napok idei sorozata kedden a Parsifallal ér véget. Budapesten készült az év fagylaltja, az aranyérmes és a vándorkupa idei győztese, a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szoléa Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett, Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki promenád cukrászdából Vadóci Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új, ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török mézízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagy díjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Országszerte süt a nap, csak délután lehet elszórtan egy-egy záporzivatar, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon elmúlt 13 óra. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Alex Newell egyik dalát, a Keep It Moving-ot fogom hozni. Az amerikai színész énekes leginkább a Glee Sztárok leszünk című sorozat Unique Adams-aként ismert, valamint a Once on This Island című Broadway darabban nyújtott alakításáról ismert. És hozom még Luca Debonelli és Larry közösét a Return of the Mac-et. Luca Debonelli, azaz eredeti nevén a Blok, egy rendkívüli termékeny holland DJ és producer, a Modern House zene egyik meghatározó alakja. A stílusát a Funky House, a Future Disco és a Groove központú House jellemzi.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 16. kerület Rákosszentmihály városrészében Sashalmon új közpark és körpanorámás kilátó nyílt 2017. októberében. A terület a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Reformátorok tere elnevezést kapta. A tengerszint fölötti 145 méteres magasságot 17 méterrel tolja meg a kilátó, melynek 22 méter magasan lévő tetejébe 100 lépcsőfokon lehet feljutni. A kellemes hangulatú zöld felületet padokkal ellátott sétány és egy fehérkőből készült szökőkút díszíti. A díszkút körül híres reformátorok Calvin János, Luther Márton és Bocskai István egész alakos bronzszobrait találjuk. Luther az általa megfogalmazott 95 pontból álló vitairatot, Calvin a Bibliát, míg a díszmagyarba öltözött Bocskai István egy papírt tart a kezében, mely a protestánsok számára vallásszabadságot biztosító bécsi békére utal.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzy-t hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon, ahol Parv Stellartól hozok egy delta Kiss Me Twice-t. Az osztrák zenész a 2000-es években kezdett zenéket írni, a korai munkáit Plazma álnéven szerezte. És kezdjünk Beyoncé-val. A Work It Out érkezik, a sokszoros Grammy-díjas amerikai R&B énekesnő, dalszerző, producer, színésznő, táncos és modelltől, aki az 1990-es években robbant be a köztudatba, akkor egyik legsikeresebb lánycsapata a Destiny's Child tagjaként.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Naphegy lejtőjén álló fekete eperfa is Budapest nevezetes fái közé tartozik, ugyanis egészen biztosan elmúlt már 200 éves. A régi Tabán emlékét őrzi ez a fa is, mely az egykori Kőműves utca egyik kertjében állt. Úgy tartják, Mária Terézia korában a nagy selyemhernyó tenyésztési láz idején ültethették, ugyanis a selyemhernyók kedvelt eledele az eperfa levele. A fa Matuzsálem ágai már a földre hajolnak. A Tabánban létrehoztak egy tanösvényt is, melynek kis táblái a sétányok közelében álló fákat és cserjéket mutatják be.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

Önök a jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon, Coop egyik dalát, a Tonight-ot fogom hozni. A svéd jazz duo 1997-ben jelentette meg első albumát, és az új évezred elejére kialakították világsikert hozó egyéni stílusukat, a dallamos, táncos, swinges jazz-t. John Legend egyik dalával is készülök, a Guy Like Me jön, az amerikai énekes, színész, zongoristától, aki Oscart nyert 2015-ben a legjobb eredeti film betétdalért, a Glory című számával. És kezdjünk Stevie Wondertől a Superstition-nel. A többszörös Grammy-díjas és Oscar-díjas amerikai pop-énekes, zongorista, szintetizátoros zeneszerző az 1980-as évek közepére már több mint 300 platina és gyémánt lemezt adott ki.

0: No, por favor, no, Lucinda, no.
1: A little weak, a little pale today.
2: Jazzy Lexikon.
3: A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónaj kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapualjakban igyekeztek eladni, nem ritkán lopott portéjukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyavetés közben halt meg.
2: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefon 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: A harmadfokú hőségriasztás és a vöröskód továbbra is érvényben van. A forróság a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz. Budapesten készült az év fagylaltja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megdőlhet ma az országos melegrekord, a tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász azt mondta, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat, azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas sínhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be, jellemzően 20 km per órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. 5-re emelkedett a tegnapi bükkábrányi baleset halálos áldozatainak száma. A hármas főúton két személygépkocsi frontálisan ütközött, a helyszínen két gyermek és két felnőtt életét vesztette. A mentők két felnőttet és egy gyermeket vittek kórházba, utóbbi belehalt sérüléseibe. A vétlen autóban három gyermek ült, egyikük sem élte túl a balesetet. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. A balesetek Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jóúszóknak is veszélyesek lehetnek. Budapesten készült az év fagylaltja, aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmos kézműves fagyizó Solea Fantázina nevű gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török méz ízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmos fagyizó nagydíjas cukrásza készített, idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma egy-egy helyen alakulhat ki, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Éjszaka 18-22 fok valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 35 és 41 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon, délután 2 is elmúlt, már üdvözlöm Önöket, Érepkényi Dóra vagyok. Clay and Friends egyik dalát, a Lovely Day-t fogom elhozni, a kanadai zenekartól, amely könnyed, funk és hip-hopos stílusokat elegyít saját egyedi hangzásában. Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor közöse, a Búzi is érkezik. Tátrai Tibor Liszt Ferenc díjas magyar gitáros zeneszerző és érdemes művész, aki a Tátrai Band alapítója, a Magyar Atom, a Bum Bum és a Latin Duo alapító és Szűcs Antal Gáborral közösen. Sarah J. Morris, Mario Biondi és Mickey Moore közöse is érkezik a Back Together Again kezdésnek. Mario Biondi Catania-ban született, fiatal korában már kórusokban énekelt, és az első komoly sikerét 2006-ban a Handful of Soul című albumával érte el.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyasoltárok láthatók, 1800. március 8-án Joseph Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületében. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben, a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése, a Schöpfkung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi.
0: Jazzy Lexikon.

Ez itt a Jazzy Együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban Jamiroquai egyik dalát, az Algodindi Hoodot fogom hozni. Grammy-díjas angolászi jazz zenekar, a nevük pedig a Jam szó és az Iroquois szó összetétele, ami az Iroquois Indian törzs nevére emlékeztet. A 90-es évek elején voltak a legnépszerűbbek. Westlife egyik dalát is hozom, az Ain't That a Kick in the Head-et. Az ír fiú csapat 1998-ban indult. Egy különleges csapat, amely az első évben 7 dallal is slágerlista vezetővé tudott válni.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wenckheim család egykori palotájában nyitotta meg kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wenckheim Frigyes és családja pedig alkalmanként budapesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
0: Jazzy Lexikon.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Bella Nova egyik dala, Stairway to Heaven fog érkezni. Az Egyesült Államokból ők egy elektronikus duó. A legismertebb feldolgozásuk a Led Zeppelin legendás Stairway to Heaven című számának tánczenei átdolgozása. Ez jön nem soká a Jazzin, kezdeni azonban a Dancing with Myself-el fogunk Noel Vallyutól, azaz egy francia együttestől, amelynek a neve is egy szójáték. Franciául új hullám és a bossa nova, azaz az új irányzat portugál nyelven, tehát egyszerre utal a francia mi voltukra és a művészetükre, valamint dalaik forrására és hangzásvilágára.

Jazzy Lexikon. A Gellért-hegy északi oldalában a víztározó tetején található a kilátókőszobor, más néven Buda királyfi és Pest királykisasszony szobra, amelyet 1982-ben avattak fel. A talpazaton a két városrész látható stilizált, terepasztalszerű ábrázolásban. A Buda királyfi és Pest királykisasszony szobrát elválasztó hasadék a Dunát jelképezi, a két alak egymás felé nyújtott keze pedig a két városrész egyesítését szimbolizálja. A kilátókő szobornál nevéhez méltóan gyönyörű a panoráma, talán innen nézve a legszebb a Várhegy déli oldala és a királyi palota. Jazzy Lexikon.

0: Közi lexikon.
1: A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori akvinkum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az akvinkum egy része katonai tábor, másik része pedig polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forró vizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az akvinkumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
0: Jazzy lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Füstölt egy teherszállítógép a Ferihegyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász azt mondta, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat, azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas sínhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be, jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Landolás után füstölni kezdett egy teherszállító repülőgép fékje a Ferihegyi repülőtéren kora reggel. A Boeing 767-es bal fő futóművének fékje hibásodott meg, a reptéri tűzoltók megszüntették a füstöt, személyi sérülés nem történt, a gépet átvizsgálták. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. A balesetek Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jóúszóknak is veszélyesek lehetnek. Budapesten készült az év fagylajtja, aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solea Fantázina nevű gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török méz ízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített, idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor zivatarma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek, éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Budapesten a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnaptól hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig zárják az alsó rakpartot. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörcsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton át közlekedik, az 56-a a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távfővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik. A Szent Gellért téren a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti Frigyes út megállóhelyét is. Ma délután 5 óráig egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapestben egy dátum érkezik, egy évforduló. 2004. június 29-e, ez pedig nem más, mint a Nemzetközi Duna Nap.
2: Ismét nagyon különleges naphoz érkeztünk. A Duna Védelmi Egyezmény aláírásának 10. évfordulója alkalmából 13 dunamenti ország összefogott, és 2004. június 29-én rendezte meg az első Nemzetközi Duna Napot. Ennek az ünnepnek, hagyományteremtő ünnepnek az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a folyóra, és kialakítson egyfajta közös dunai tudatot. Azóta, most már 18 éve, mondhatjuk így, a Duna Napon számos helyen ünneplik Európa nagy folyó, a Fekete erdőtől egészen a Fekete tengerig. Ennek a napnak a fontosságát kiemeli az is, hogy az Európai Unió bővítésével láthatóan is egyre nagyobb szerepet játszik a dunai hajózás.
1: Jöjjön egy kis földrajz óra, a Dunáról mesélj egy picikét.
2: Nagyon kevesen tudják, hogy a Duna Európa második leghosszabb folyója a Volga folyó után, és a világ legnemzetközibb folyója. Ugyanis 10 országon halad át, és 4 fővárost, 4 gyöngyöt fűz fel a vonalára, hiszen Bécset, Pozsonyt, Budapestet és Belgrádot is összeköti. Az is nagyon érdekes, hogy a Duna a világon az egyetlen olyan folyó, amelynek vízgyűjtő területén 19 ország osztozik, és összesen 81 millió embert kapcsol össze. Úgyhogy igazán nemzetközi és rendkívül színes folyó, a szó talán minden értelmében.
1: A Dunához természetesen zene is kapcsolódik, ugye?
2: Ehhez vissza kell mennünk az 1800-as évekbe, ugyanis a híres osztrák zeneszerző ifjabb Johann Strauss komponálta a zenetörténelem talán legismertebb és leggyakrabban játszott művét, a Kék Duna keringőt. Ennek az eredeti címe az An der schönen blauen Donau, azaz a Szép Kék Dunánál volt, és az az érdekessége, hogy az eredeti címet egy magyar költő, egy bizonyos Beck Károly egyik versének hasonló sorából vették. Beck pedig ezt nem is a bécsi, hanem a szülővárosánál, Bajánál folyó kékséget énekelte meg. Így szól a vers, Beck Károly verse, a szép kék Duna partján áll kedves kis falunk csöndesen. Az ifjabb Strauss, ez a Kék Duna keringő világhíressé és mesésen gazdaggá tette, több mint 500 keringőt komponált, de ez lett a leghíresebb közülük.
1: A Szőke Duna, ezzel folytassuk.
2: Az 1800-as évek előtt nagyon sokszor a szőke jelzőt használták a Dunához. Manapság inkább a Tisza folyóhoz kapcsoljuk a szőke jelzőt, pedig már 1604-ben megénekelte egy dunántúli várkapitány, Vatai Ferenc, a Duna szőkeségét. Idézem, de az Duna vize volna szőkesége, szívem jobb kedvessége. Aztán a 18.-19. századi költészetben sokszor találkozunk a szőke jelzővel, ha a Dunáról esik szó, például Csokonai Vitéz Mihály is szőke jelzővel illette, illetve Berzsenyi is ezt a jelzőt használja. Itt, hol szőke vizét a Duna rengeti az egyik versében, valamint Vörös Marti Mihály is ugyanezzel a jelzővel illeti a Dunát. Azonban, ahogy a Kék Duna keringő egyre jobban meghódította az egész világot, fokozatosan Magyarországon is elterjedt a Kék Duna elnevezés, és idővel szinte közhelyessé, gicsessé vált. Éppen ezért bármilyen meglepő is, a 20. század irodalmában egyetlen híres költőnk sem írta le a Kék Duna összetételt, szó összetételt. Kosztolányi például barna jelzővel illette, József Attila verseiben zavaros, bölcs, nagy jelzőket találunk a folyóhoz illesztve. Adi nagy, komoly, vén szavakat használt rá, de megjelenik a fekete, a szürke, illetve a sápat jelző is a legnagyobb folyónk leírásában. És hogy hova érdemes ellátogatni a Nemzetközi Duna Napon? Kimehetünk a Dunapartra, megállhatunk a folyó partján, és egy picit rácsodálkozhatunk erre a gyönyörű és fenséges folyóra, de hogyha megállunk a pesti oldalon, a Danubius kútnál, amely az Erzsébet tér közepén található. A Danubius kút ugyanis eredetileg 1883-ban készült, de az 1950-es években újra kellett faragni. Ez a kút, a Danubius kút eredetileg a Kálvin téren állt. Egy nagyon szép hárommedencés díszkútról van szó, amelynek a tetején Danubius izmos alakja áll, leginkább egy Neptun szoborra emlékeztetve a szemlélődőt, és a kezében a szigony természetesen a halbőrségre utal, de feltűnik a zsákmány is egy harcsa képében, és a kút alsó részén pedig a Duna három mellékfolyóját látjuk, három hölgy figura személyében, a Drávát, akinek az ölében csigák és kagylók találhatók, látjuk a hálót tartó Tiszát, illetve a Szávát virággal a kezében. Úgyhogy ha június 29-én, vagy a héten bármikor a Duna partján sétálnánk, vagy az Erzsébet téren a Danubius kútnál vagyunk, akkor jusson eszünk be a Dunanap is, és az, hogy tényleg a világ legnemzetközibb folyójának a partján lakunk, és ezért azt gondolom, hálásak lehetünk.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.